0: makar se okre.
1: ...24 sata dnevno, Radio Borovo.
2: 24 sata na dan.
1: 100,7 megaherca FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.